Seks. Femtien. Fem. En. Fjorten. En. Fire. Sekstiseks. Seks. Seks. Åttifire. Åtte. Fire. Sytti. Syv. Null. Trettitre. Tre. Tre. Syttini. Syv. Ni. Førtito. Fire. To. Førtisyv. Fire. Syv. Tjuesyv. To. Syv. Syttito. Syv. To.